0: Innováció.
1: A nagy lelkűség.
2: Rai lojalitása.
1: Az őszinteség.
0: Rai intelligenza.
1: A megbízhatóság.
2: Rai
1: intuíció. Az ideálok.
0: Rai izumo.
1: Paradicsoma. 2 perc.
0: Rai pravičnosti.
1: 33 másodperc. Az egyenlőség.
0: Rai zvestobe.
1: Paradicsoma. A képzelő erő.
0: Rai spomina.
1: Paradicsoma.
0: Rai
1: a megvesztegethetetlenség. Paradicsoma.
0: 3 minute 33 sekund.
1: A függetlenség. Paradicsoma. Az innováció.
0: Rai zrelosti.
1: Paradicsoma. Az integritás.
0: Rai miru.
1: Paradicsoma. Az intelligencia.
0: Rai zadovoljstva.
1: Paradicsoma. Az intuíció.
0: Rai napredka.
1: Paradicsoma. A
0: rai blagostanja.
1: Paradicsoma.
0: Rai
1: az igazságosság. Paradicsoma.
0: Rai
1: modrosti. A lojalitás. Paradicsoma. Az rai emlékezet.
0: Szimpatie.
1: Paradicsoma.
0: Rai szolidárnosti.
1: A zene. Paradicsoma. A szabadság.
0: Rai
1: 3 perc. Paradicsoma. 33 másodperc.
0: Rai
1: az érettség.
0: Utopi.
1: Paradicsoma.
0: Rai človeški
1: a béke. Hrli. Paradicsoma.
0: Rai resnice.
1: A szórakozás.
0: 4 minute 33 sekund.
1: A haladás. Paradicsoma. A jólét. Paradicsoma. Az emlékezések. Paradicsoma. A bölcsesség. Paradicsoma. A szimpátia. Paradicsoma. A szolidaritás. Paradicsoma. A hangok. Paradicsoma. Az utópiák. Paradicsoma. Az emberi értékek. Paradicsoma. Az igazság. Paradicsoma. 4 perc. 33 másodperc.
3: Paradise of invention. Paradise of justice. Paradise of loyalty. Paradise of memory.
0: Rai zavedanja. Rai srčnosti. Rai storilnosti. Rai ustvarjalnosti. Rai kulture.
3: Paradis du bien-être. Paradis des souvenirs. Paradis de la sagesse. Paradis de la sympathie.
4: Raj lásky. Raj priateľstva. Raj harmónie. Raj umenie.
5: Paradies der Kunst, Paradies der
2: des Zufalls,
5: Reichtum,
2: Paradies, der Güte,
5: Paradies,
2: der Zivilisation, Paradies, des Erstenkens,
5: Paradies,
2: des Geistes.